6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
3: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Május 16-án megnyílt a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár. Az újvidéki rendezvényen csütörtökig 40 ország 1200 kiállítója mutatja be termékeit. Az egy hétig tartó eseménysorozat partnerországa idén Csehország, a látogatók pedig gépkiállítások, élelmiszeripari bemutatók és nagyszabású állattenyésztési programok közül válogathatnak. Vasárnap többen konkrét vásárlási szándékkal érkeztek. Az újvidéki vásáron idén is külön figyelmet kapott az innováció, a digitalizáció és az élelmiszerbiztonság és a fiatal gazdák szerepe. Ugyanakkor folytatódik az állattenyésztési kiállítás, amely keretében mintegy 750 kiemelkedő tenyészállatot tekinthetnek meg az érdeklődők. Két nagyértékű pályázati lehetőséget is kiírt a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. A növénytermesztésben, valamint az állattenyésztésben használatos eszközök beszerzésére június 10-ben mutatott rá a gazdák körében évek óta népszerű lehetőségekre Tóth Zoltán illetékes titkárhelyettes. Ugyanakkor bejelentette, várhatóan meghosszabbítják a fiatal gazdák támogatására irányuló, eredetileg május 18-ai határidővel kiírt pályázat beadási határidejét is. Megerősítette, mindkét pályázatra június 12-éig várják a gazdák jelentkezését. A határidőket illetően eredetileg május 18-áig írták ki a lehetőséget a fiatal pályakezdő gazdák támogatására, ám a pályázat népszerűsége miatt a napokban várhatóan május 25-ére módosítják a beadási határidőt. Továbbra is fogadják a falusi turizmussal is foglalkozó gazdák igényléseit, akik a korábban közzétett összesen 30 millió dinár értékű kiírásra jelentkezhetnek. Ezen a pályázat határideje május 22-e, de erre a dátumra hosszabbították meg a lehetőséget az önkormányzatoknak is arra, hogy a vízvezeték fenntartásához és építéséhez szükséges technikai dokumentáció kidolgozására pályázzanak összesen 274,5 millió dinár értékben. A kiírás határideje eredetileg május 8-a volt, amikor a lezárult vadászegyesületek fejlesztéseit ösztönző csaknem 132 millió dinár értékű kiírás is, valamint a tűzoltó egyesületek befektetéseit is támogató 30 millió dináros keretösszegű lehetőség is. A közbeszerzési bizottság azt javasolta, hogy az MVM Délbácska vezette konzorcium kapja meg az Újvidék és a magyar határ közötti kőolajvezeték megépítésére kiírt szerződést, közölte a Pancsovai Transnafta vállalat, közölte az RTV. A beruházás értéke áfa nélkül 14,5 milliárd dinár, áfával együtt pedig meghaladja a 17,4 milliárd dinárt. A kivitelezői konzorciumban több szerbiai vállalat is részt vesz. A Transnafta még tavaly decemberben írta ki a trendet a Szerbia és Magyarország közötti kőolajvezeték megépítésére. A munkálatok a horgosi határátkelőtől az újvidéki termálig tartó szakaszt érintik. Az új vezeték lehetővé teszi, hogy Szerbia Magyarország felől is kőolajhoz jusson a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A projekt célja az energiaellátási útvonalak diverzifikálása, valamint az ország energiabiztonságának erősítése. A szerbiai szakasz valamivel több mint 100 km hosszú lesz, tervezett éves kapacitása pedig mintegy 5,5 millió tonna nyersolaj.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma. A hatóságok külön felhívással fordultak

0: a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelőhelyek, piacok és bevásárló központok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jelodom. Minőségi ajtók, ablakok és kiegészítők gyártója. Szakszerű beépítéssel.
0: A mai napon derűs lesz a reggel, Bánátban azonban előfordulhat eső, napközben túlnyomóan napos meleg idő várható, erős északnyugati szél fúj, a reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 22 Celsius fok körül alakul. Kedden változóan felhős időben lesz részünk, szerdán kisüt a nap, de erős északnyugati széltől kell tartani, csütörtöktől változóan felhős lesz az idő. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 183, Zentánál 252 cm magas.
1: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az Orvos Meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
0: A mai napon nem érkezik front, de a még változékony helyenként szeles idő fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszullét és légzési problémák felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A borongós csapadékos időben lehangoltak, kedvetlenek lehetünk környezetében, felerősödhetnek az aszmások és az allergiások panaszai. Így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. Egyeseknél dekoncentráltság, tompaság és fáradékonyság jelentkezhet. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
1: Fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka Fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i Fontana Premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
2: A Szegedi Gyermekcsodafejlesztő Közhasznú Alapítvány, a Szegedi Gemma Központba járó, súlyos és halmozottan sérült gyermekeket támogat. Egy olyan virtuális szobát szeretnénk létrehozni, ahol a gyerekek hegyet mászhatnak, a tenger mélyére merülhetnek. Ehhez most te is hozzájárulhatsz. Ajáld fel adód 1%-át az alapítványnak, vagy keresd fel minket e-mailben a gyermekcsodakukac@gmail.com címen.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, get it? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
6: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A NAP pozitív gondolata rovat támogatója, a Magyar Kanizsai Grafok minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
7: Egy új hét mindig magába hordozza annak lehetőségét, hogy valami jó történjen velünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Új hét indult, új reggel, új lehetőségek, és tudjátok, a hétfőkkel sokan hadilábon állnak.
8: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Pedig a hétfő tulajdonképpen egy új kezdet, olyan, mint amikor kinyitunk egy új könyvet, és még nem tudjuk, mi lesz benne.
7: Igen, csak sokszor már hétfő reggel úgy érezzük, mintha egy egész könyvtár szakadt volna ránk.
8: Kávé előtt különösen, de az ember érdekes, még a nehezebb időszakok után is képes újra elindulni.
7: Lehet, hogy a múlt héten nem sikerült minden úgy, ahogy szerettük volna, lehet, hogy elfáradtunk, vagy csalódtunk valamiben.
8: De az új hét mindig ad egy új esélyt is arra, hogy másképp nézzünk valamire, vagy egyszerűen csak egy kicsit könnyebben vegyük az életet.
7: Sokszor túl sokat várunk magunktól minden rögtön megoldani, mindent kézben tartani, mindenkinek megfelelni, pedig néha elég egyetlen jó döntés egy napra, vagy egyetlen nyugodt pillanat.
8: Nem baj, ha lassabban haladunk, a természet sem siet, mégis minden tavasszal kivirágzik, és az embernek is kell néha idő pihenni, feltöltődni, újrakezdeni.
7: Hétfő reggel van, az utcák lassan megtelnek emberekkel, valaki álmosan indul dolgozni, más már a második kávéjánál tart, és közben
8: vár ránk ezen a héten, próbáljunk megtalálni benne valami szépet, mert minden új hét egy új lehetőség. Ez a Tisza hangja a Panda Rádióban, ahol ma is együtt indul a reggel.
6: A NAP pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Ma azok ünnepelnek, akik nevében ott van az erő, a szépség és egy különlegesség is. Május 18-a van, és ma az Erikák ünnepelnek. Az Erika név több eredethez is kapcsolódik, de leggyakrabban az északi germán eredetű Erik női párjaként emlegetik. Jelentése örök uralkodó, hatalmas.
3: És milyen érdekes, az Erika nem csak keresztnév, hanem egy gyönyörű növény neve is. Az apró, kedves és természetközeli hangzású ez a név.
2: A névhez sokan érzékeny, ugyanakkor erős személyiségeket társítanak, olyan embereket, akik kívülről nyugodtak, de belül nagyon kitartóak, és sok Erika mosolygós, közvetlen emberként él mások emlékeiben.
3: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Erikának, legyen ez a nap tele szeretettel, jókedvel, nyugalommal, és sok szép pillanattal.
2: Valahol ma reggel egy csokorvirág kerül az asztalra, egy telefon csörren meg, és valaki mosolyogva mondja a boldog névnapot, és néha pont az ilyen apró figyelmességek teszik szépé a napot.
3: Mert a nevek nem csak szavak, emlékeket, embereket és érzéseket hordoznak magukban, és ma az Erika név ragyog egy kicsit fényesebben, ez a Tisza hangja, ahol minden név mögött egy kis történet él.

0: Sasa. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
2: Most pedig készítünk mustáros tejfölös szeletet krumpli ágyon. Laktató krémes otthonos étel, az a fajta, amiből biztosan kérnek repetát is, és már a neve is jól hangzik, de az illata még jobb. Ez az az étel, amitől az egész konyha otthonosabbnak tűnik.
3: És már mondom is a hozzávalókat, sertéskaraj vagy csirkemell felszeletelve, burgonya, vöröshagyma, tejföl, mustár, fokhagyma, só, bors, kevés olaj és a panda csavar egy kevés reszelt sajt a tetejére.
2: De hogyan készítsük elő? A krumplit karikára vágjuk és egy tepsibe fektetjük, enyhén megsózzuk és mehet rá egy kevés hagyma is. A húszszeleteket kikalapoljuk, fűszerezzük, majd ráhelyezzük a krumpli ágyra.
3: Na, most jön a lényeg. A tejfölt összekeverjük mustárral, fokhagymával, kevés sóval és borssal, és ezt szépen rákanalazzuk a hús tetejére.
2: A végén egy kis reszelt sajt is kerülhet rá, mert attól lesz igazán ellenállhatatlan. Sütőben addig sütjük, amíg a krumpli puha, a hús omlós, a teteje pedig szép aranyszínű lesz.
3: Na, ilyenkor szokott mindenki megjelenni a konyhában azzal a kérdéssel, hogy mikor lesz kész.
2: A sütőből lassan árad a mustár és a sült krumpli illata az asztal már megterítve, és valaki közben titokban lecsüppent egy ropogós krumpli szélt.
3: A legjobb ételek sokszor nem bonyolultak, csak tele vannak melegséggel és egy kis szeretettel. Ez volt a Konyhai Kalandok, ahol ma mustáros illatok töltötték meg a stúdiót.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Rádió. Kedves hallgatóink, a Tisza hangja műsorában most egy kis természet következik. A Zöld Sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol szebbnél szebb virágok, csokrok és dekorációk várják a vásárlókat. Legyen szó születésnapról, esküvőről vagy bármilyen különleges alkalomról, az Angel World virágüzlet egyedi és ízléses virágdíszítést készít. Angel World, ahol a virágok érzelmeket mesélnek.
1: Most pedig jön a falak örökzöld vándora, nem más, mint a borostyán lesz, amiről beszélni fogunk. Van egy növény, amely régi kastélyfalakon, kerítéseken és erdők mélyén is ugyanazzal a titokzatos hangulattal kapaszkodik felfelé. Ez, ahogy említettem is, a borostyán. Kevés növénynek van ennyire titokzatos és romantikus hangulata. Amikor meglátunk egy régi falat borostyánnal befutva, rögtön olyan, mintha egy régi történet elevenedne meg előttünk, és ami különleges benne, a borostyán már nagyon régóta együtt él az emberrel.
2: A borostyán Európa erdeiben őshonos növény, már az ókorban is ismerték és tisztelték, a görögök és a rómaiak is gyakran használták díszítésre. A borostyán egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy télen is zöld marad, és régen ez az örök élet és a kitartás jelképe lett sok kultúrában.
1: Sokan szeretik, amikor egy régi falat egy kerítést befut a borostyán, egyszerre romantikus és titokzatos is, bár fontos figyelni rá, mert idővel erősen kapaszkodik, és bizonyos falakat károsíthat is.
2: És mit szeret a borostyán? Árnyékosabb helyeket, nedvesebb környezetet, kapaszkodási lehetőséget és nagyon kitartó növény.
1: És a természetben is fontos, a borostyán virágai a méhek számára is értékesek lehetnek ősszel, és sok madár is szeret benne fészkelni vagy bujkálni.
2: És kötődnek hozzá babonák és hiedelmek is. Na és itt jönnek az igazán érdekes részek. Régen sok helyen úgy hitték, hogy a borostyán védi a házat a rossz energiáktól. Más helyeken a hűség és az örök szerelem jelképe lett, mert erősen kapaszkodik és hosszú életű növény. Sőt, egyes régi hiedelmek szerint, ha borostyán nőtt egy házon, az szerencsét hozott az ott élőknek.
1: De amire figyelni kell, bár szép növény, a termése és a levelei mérgezőek lehetnek, ezért kisgyermekeknél és állatoknál óvatosan kell lenni vele. És jön egy kis történet, és egy régi kastélyfalán lassan kapaszkodik felfelé a borostyán. Az évek telnek, az évszakok változnak, de a zöld levelek ott maradnak, és talán ezért szeretjük ennyire, mert van benne valami örök és időtlen.
2: A természet néha a legegyszerűbb növényekbe rejti a legtöbb történetet, és a borostyán pontosan ilyen csendes, kitartó és tele van legendákkal. Ez volt a Zöld Sarok, ahol ma egy örökzöld legenda kapaszkodott fel a falakra.
0: A Zöld Sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol gyönyörű virágcsokrok, egyedi dekorációk és különleges virágkompozíciók várják a vásárlókat. Angel World, ahol minden virág egy történetet mesél.

0: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
1: Kevés magyar zenekar jutott el olyan magasra, mint az Omega, ők nem csak dalokat írtak, hanem egy korszak hangját is megteremtették, ők legendává váltak. Most a magyar rockzene egyik legnagyobb legendájáról beszélgetünk, igen, az Omega együttesről. Ők nem egyszerűen sikeresek voltak, ők történelmet írtak a magyar zenében, és ami különleges bennük, dalaikat több generáció is ismert.
2: Alakult Budapesten, akkoriban még senki sem sejthette, hogy később Európa szerte ismert zenekarrá válnak. Az együttes a 60-as és 70-es években lett igazán népszerű. Népszerű zenéjükben keveredett a rock, a progresszív hangzás, lírai dalok, különleges látványvilág, és mindig próbáltak valami újat mutatni.
1: Az Omega egyik legismertebb arca Kóbor János volt, hosszú haja, különleges hangja, és színpadi jelenléte legendássá vált, sokan egyszerűen csak Mekiként ismerik.
2: Az Omega rengeteg nagy slágert adott a világnak, és vannak dalok, amelyek szinte örökre beleégtek a magyar zenei emlékezetbe. Talán nincs ember Magyarországon, aki ne hallotta volna a híres Gyöngyhajú lány című dalt. Ez a szám világszerte ismerté vált, különleges hangulata miatt sokan minden idők egyik legszebb magyar dalának tartják.
1: Az Omega koncertjei különlegesek voltak, fények, vetítések, modern színpadi látvány, és sokszor szinte futurisztikus hangulatot teremtettek. Az Omega nem csak Magyarországon lett ismert, Nyugat-Európában is koncerteztek, és több nyelven is jelentek meg albumaik.
2: Egy koncerten lassan felcsendül a zene, a közönség elcsendesedik, majd megszólal egy ismerős dallam, és egyszerre ezrek kezdik együtt énekelni, mert vannak zenék, amelyek több

0: szépek egyszerű daloknál, emlékek, érzések, egy egész korszak lenyomatai.
1: Az igazi legendák nem tűnnek el, a dalaik tovább élnek az emberek szívében, és az Emma, és mi azt tudjuk mondani, hogy mindez pont olyan, az Omega pontosan ilyen legenda maradt. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák, ahol ma a magyar rockzene csillagai között jártunk.
2: Zenetörténeti Morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 06 5 2122 955 adankó.com

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
6: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa, új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
7: Egy nap, amelyhez felfedezések, történelmi fordulatok, híres emberek és különleges világnapok kapcsolódnak. Május 18-a van, és ezen a napon is rengeteg érdekes esemény történt a világban. A történelem tele van olyan pillanatokkal, amelyekről sokszor nem is tudjuk, hogy mennyire megváltoztatták az emberek életét.
8: Igen, május 18-án ünneplik a Nemzetközi Múzeumi Világnapot. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a múzeumok nem csak régi tárgyakat őriznek, hanem történeteket, emlékeket és egy egész korszakokat is.
7: 1498-ban Vasco da Gama hajós elérte Indiát, egy óriási esemény volt a földrajzi felfedezések korában. Az emberek ekkor kezdték igazán feltérképezni a világ távoli részeit.
8: 1804-ben Napóleon Bonaparte Franciaország császára lett, nevét ma is az egyik legismertebb történelmi vezetőként emlegetik.
7: 1897-ben született Frank Capra, a világhírű filmrendező, az új filmjei sok ember számára a régi hollywoodi mozi varázsát jelenték.
8: 1919-ben született Margot Fonteyn, a világ egyik legismertebb balerínája.
7: A 20. században május 18-án hoz több tudományos és technikai esemény is kapcsolódott. Az emberiség ekkoriban hihetetlen gyorsasággal fejlődött. Autók, repülők, űrkutatás és közben teljesen megváltozott a világ.
8: Május közepe a természet egyik legszebb időszaka. Sok helyen ilyenkor már teljes pompában virágzik a természet, és hosszabbak a nappalok is.
7: A történelmi összefoglalók szerint ezen a napon több fontos esemény is bekerült a listába, amelyeket a világ történelmének emlékezetes pillanatai gyűjtik össze, és ilyenkor mindig érdekes belegondolni, hogy mennyi minden történt ugyanazon a napon különböző évszázadokban.
8: Valahol hajók indultak új földrészek felé, máshol császárokat koronáztak, és közben egyszerű emberek ugyanúgy élték a mindennapjaikat, mint ma.
7: A történelem nem csak a híres emberekről szól, hanem minden emberről, aki része volt egy-egy korszaknak.
8: Mert minden nap mögött ott vannak a múlt történetei, és néha érdemes egy pillanatra megállni és meghallgatni őket. Ez a Tisza hangja, ahol ma is együtt lapozzuk a történelem könyvét.
6: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Gondolom, nagyon sokunk számára ismerős az az érzés, amikor eleget alszunk, mégis fáradtan ébredünk. Nem csak az számít, mennyit alszunk, hanem az is, hogyan. Ugyan milyen furcsa érzés, az ember alszik akár 7-8 órát is, mégis úgy kell fel reggel, mintha egész éjjel fent lett volna. Mert az alvásnál nem csak az idő mennyisége számít, hanem az alvás minősége is.
4: És mit jelent a rossz minőségű alvás? Sok ember végig alusza az éjszakát, mégsem piheni ki magát igazán. Reggel jöhet a fáradtság, a fejfájás, ingerlékenység, nehéz ébredés, koncentrációs gondok.
3: De mi lehet az oka? Nagyon sok minden befolyásolhatja az alvás minőségét, például stressz, szorongás, túl sok képernyő este, rendszeres alvás, késői étkezés, koffein, zaj vagy túl sok fény.
4: És a telefonok hatása. Na igen, sokan már az ágyban is a telefont nézik, és a kijelző kék fénye megzavarhatja az alvási ritmust. Az agyunk ilyenkor nehezebben kapcsol éjszakai üzemmódba.
3: De a stressz is felébreszthet. Van, amikor a test alszik, de az agy még mindig dolgozik, gondolatok, feszültség, aggodalmak, és emiatt az alvás felszínesebb lehet.
4: Sokan észre sem veszik, hogy éjszaka többször is felriadnak rövid időre, és ettől az alvás kevésbé lesz pihentető.
3: De mi segíthet a rendszeres lefekvési idő, a nyugodt testi rutin, kevesebb telefon este, szellőztetés, csendesebb környezet és könnyebb vacsora, és néha már apró változások is nagyon sokat tudnak segíteni.
4: És mikor érdemes orvoshoz fordulni? Ha valaki tartósan nagyon fáradt, hangosan horkol, vagy hosszabb ideje rosszul alszik, érdemes szakemberrel beszélni.
3: Kint még sötét van az ébresztő megszólal, és valaki úgy érzi, mintha csak percekkel ezelőtt hunyta volna le a szemét, pedig az éjszaka hosszú volt. A pihenés nem luxus, a testnek és a léleknek is szüksége van rá, és néha a legfontosabb dolog egyszerűen az, hogy valóban megengedjük magunknak a nyugodt pihenést. Ez volt a Szépség és Egészség percek, ahol ma az alvás rejtett titkairól beszélgettünk.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó idősek. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varúdi otthon.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György ötvös, Ganizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3, 065.
3: Ez volt a reggel.

0: Két fő van, a kávé még keresi a hatását, az ébresztő pedig túl korán szólt. De nézzük, mit üzennek mára a csillagok. Na de valljuk be őszintén, hétfő reggel az ember néha úgy néz a tükörbe, mintha minimum péntek estig már is elfáradt volna. Gondolom ezzel nem vagyok egyedül, de a csillagok szerint azért ma sem lesz unalmas a napunk, úgyhogy jöjjön a horoszkóp pandás módra.
1: Kezdjük is a kossal. Ma úgy indulhatsz neki a napnak, mint egy versenyautó. Csak figyelj arra, hogy mások még nem biztos, hogy ugyanabban a tempóban ébredtek fel.
0: Ma különösen értékelni fogod a nyugalmat és a kényelmet, egy jó kávé vagy egy finom...
1: ...járhat a fejedben, hogy szinte saját rádióadót indíthatnál.
0: Rák, ma érzékenyebben reagálhatsz mások hangulatára, és lehet, hogy valaki pont a te kedvességedből kap egy kis erőt.
1: Oroszlán, ma szeretsz majd irányítani, de vigyázz, ne akar hétfő reggel világuralmat építeni.
0: Szűz, te már fejben valószínűleg a hét közepén jársz és azt rendezed, de ma próbálj egy kicsit lazábban állni a dolgokhoz.
1: Skorpió, ma erősek lehetnek a megérzéseid, és valószínűleg megint hamarabb átlátsz valakin, mint ő szeretné.
0: Mérleg, ma nagyon vágysz a békére és a nyugodt emberekre. A drámát most inkább hagyd meg a sorozatoknak.
1: Nyilas, te már hétfőn a hétvégi terveket nézed fejben. A szabadság vágyad ma különösen erős lehet.
0: Bak, te ma is próbálsz mindent megoldani, de ne feledd, nem kell az egész világ terhét egyedül cipelned.
1: Vízöntő, valami váratlan ötlet ma teljesen feldobhatja a napodat, és lehet, hogy mások először furcsán néznek rád, aztán rájönnek, hogy igazad van.
0: Halak, ma könnyen elkalandozhatsz gondolatban, de néha pont az álmodozó emberek látják meg a legszebb dolgokat.
1: Akármit is írnak a csillagok, egy kis mosoly hétfő reggel mindig segít.
0: És ne feledjétek, a hét még csak most kezdődik. Ez a Tisza hangja, ahol még a hétfő is könnyebben indul, pandás módra.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma, ánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.

0: megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
1: Amikor az Apróságok című sorozatunkat konferálom fel, mindig hozzájárulok én is egyel, amilyen felvezetőként. Jöjjön tehát az én mai apróságom benzinkúton. Jó napot kívánok, legyen kedves belenyomni 2 liter benzint ebbe a műanyag flakonba. Csak nem kifogyott a benzin és lerobbant, nem, az asszonynak születésnapja van, és azt mondta, valami drága ajándékot kér. Jöjjenek akkor Szabados Gábor mai apróságai, valamint azok előadói, név szerint Szabó Erika, Csankó Zoltán és Petridis Christos.
2: Temetés.
3: Őszintén szólva, nem sok kedvem van ehhez a temetéshez.
4: Meg tudlak érteni, de mit lehet tenni, ha egyszer te vagy a halott?
3: Étteremben.
2: Friss sarántott csirkéjük?
4: Igen, maximálisan friss.
2: Mennyire?
4: Annyira, hogy mivel beteg a szakácsunk, önnek kell majd elkészíteni.
2: Ernő bácsi és Edit néni.
5: Na, felírt valamit a doktor a közvény? Megköszönted neki?
6: Meg! Mondtam, hogy köszvény!
4: Nagy a kosz a lakásban.
3: Nem könnyű a helyzetem.
2: Na, mi a gond?
3: Nagy a kosz a lakásunkban.
2: Nagyon?
3: Nagyon.
2: Mennyire?
3: Annyira, hogy mielőtt otthonról kilépek az utcára, mindig alaposan megtörlöm a cipőmet.
4: Milyen volt a nász éjszakájuk?
3: Na, milyen volt a nász éjszakátok?
2: Igazán jól sikerült. Bár őszintén szólva, a nagyobb hatás kedvéért időnként alákevertem egy kis tapsot.
3: Nem vesznek disznót Cézárék.
4: Drága szerelmem, ó nagy Cézár!
2: Mondd, mi a vágyad, édes szerelmem, Kleopátrám?
4: Menjünk ki a piacra, és vegyünk egy sertést.
2: Nem megyünk ki a piacra, és nem veszünk sertést.
4: De miért nem, szerelmem?
2: Azért, mert így döntöttem.
4: Jelentős személyiség.
3: Te tudtad, hogy ez a Barnabás egy jelentős személyiség?
2: Nem tudtam. És milyen jelentős?
3: Feljelentős. Összetartó család.
4: Minden héten meglátogatjuk Gézát odabent, és ez így lesz hosszú ideig.
2: Na hát, hogy ti milyen összetartó család vagytok. Ez igazán megható. Na és mi van szegénnyel? Kórházban van?
4: Nem, börtönben.
1: Hölgyeim és uraim, most pedig már is Csátra kapcsolunk, ahol a megszokott demokratikus fórumon, a falugyűlésen szívják egymás vérét a település lakói, az aktuális epizódot előadják. Kéri Kitti, Csínos Molnár László, Nádas György, Revicki Gábor, Vida Péter és a szerző Ihos József.
7: Tisztelt falugyűlés, kedves önkormányzati képviselőtársak! Azért hívtam össze önöket, hogy közösen eldöntsük, rendezzünk-e az idén is majálist a birka legelőn. Tessék, Zillinger!
8: Szerintem rendezzünk, csak kérdés, hogy ki legyen a főrendező, mert a tavalyi felvonuláson jobb ilyen a katonénit öltöztették mazsolettnek, és piros lépve is a Rákóczi indulóra, miközben a pálca helyett a hallókészülékét dobált a magasba.
7: Akkor javaslom a Lee urat, mivel az ön életrajzából tudom, hogy Kínában Mozart operát is rendezett egy kultúrcsoportban.
9: Ne mondja, ezt ki se néztem magából.
10: Pedig ez lenni igaz, és lenni kár, hogy tanárnő nem látni én varázsfogalámat.
9: Ne sértődjön meg, Líkém, de hinnem, hogy a maga varázsfuvolájára, de még az úttörő sípjára se vagyok kíváncsi.
11: Viszont Zillinger bátyó karácsonykor itt Csátor rendezte a diótörőt.
8: Diótörőt? Ha hogyan?
11: Úgy, hogy egy zsák dióval itteson belehajtott a kocsma árok.
9: Atya ég, és mekkora volt a töréskára?
8: Egy zsák dió, meg 2 magyarú. Ez utóbbit ma is fájlagom.
7: Amúgy május 1-e péntek.

0: neki napra esik, majd applikáció segítségével megnézzük, hogy aznap nem esik-e az eső.
1: Neki nem kül ilyen komplikáció, vagy micsoda. Én anélkül is megérzem a nedves időt.
2: Reumája van?
1: Nem, levált a mamuszom talpa.
0: Visszatérve a rendezőségre, mit mond a felkérésre a Lee?
1: Lee a felkérést igen, Lee. Jobban hálából sütök magának majd hájas tésztát. Melyiket szereti jobban, a kacsahájast vagy a libahájast?
2: A szankhájast. Rossz és olyan jól ropog.
1: A tét kalácsom adja.
0: És mit adjunk a fiataloknak?
2: Én javasolni, vetíteni le új horrorfilm, az Alien 3.
3: Ugyan már lékém, a május 1-éhez, hát hogy illik az Alien?
2: Úgyhogy majd kiírni, hogy Alien május 1-éje.
0: Ha már a májusnál tartunk, szomorú tény, hogy évek óta ilyenkor van a legtöbb válás a faluban.
4: Mi nálunk is elloposodott a házas élet, állítólag visszaesett nekem a libikóka.
3: Talán a libidója. Hát próbálják meg szerepjátékkal feldobni a házas életet. Javaslom a doktorosdít.
4: Azt is próbáltuk már, hogy én voltam a beteg, és bekopogtam a hálószoba ajtaján. Erre az asszony, mint doktornő kiszólt, hogy mivel nem szerepelek a várólistáján, jövök vissza 2 hónap múlva.
1: Most lesz elég pénzünk nekünk erre majd a hálisra?
2: Majd adni kölcsön Lee öcike, mivel most nyitni bank, Bécsbe.
5: Euróval nyitott?
2: Nem, euróval, ütvefuróval.
0: Ő most éppen melyik Lee?
2: Ő most éppen leüli.
3: Ha már itt tartunk, a katonéni meg magánpénzváltót nyitott csáton.
4: Többet nem váltok fel nála 100 euróst, az biztos.
1: Ma miért?
4: Mert a százasom még 2 hamis 50-est adott.
5: Miért nem ment vissza reklamálni?
4: Mert az én százasom is hamis volt.
3: Jaj, mamikám, látott már egyáltalán vízjelet?
1: Láttam.
3: A valutákon?
1: Nem, az uramnál a totgatyákon.
0: Azért, amióta Boller ház, a polgárőrünk, kevesebb a bűneset a faluban.
4: Ugyan már! A Boller ház még a nap elemeinkre se tudott vigyázni. Tegnap éjjel ellopták mindet az óvoda tetejéről.
0: Igaz ez, Boller ház?
5: Igaz, de a kárunk csak 50%.
0: Miért csak 50% a kárunk?
5: Jelentem, csupán az elemeket lopták el. A naphoz egy ujjal se nyúltam.
3: Majd elfelejtem az iskolát illetően. Egy új kémia tanárra lesz szükségünk.
0: Miért?
3: Mert az előző addig rázogatta a kémcsövet, amíg felrobbant a kezébe, és ezzel súlyosan megsértette.
1: A kezét?
3: Nem, Azerbajdzsán légterét.
0: Balera, ez most csak azért nem menesztem a polgárőrség éléről, mert érdemei vannak a rendszerváltásban, hiszen maga szedte le a faluba elsőként a csillagokat.
2: A pártházról? Super titkos politikai akcióba?
3: Ne mondja, és mi volt az?
2: Fényes napál a Mao szobor tövibe végezni él a nagy dolgomat.
1: Na de ha fényes nappal csinálta, akkor mi volt abban szuper titkos?
2: Az, hogy közben nem tolni le a nadrágomat.
6: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
7: 1000 ajtót zártál rám,

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
4: A süllő a Tisza egyik legnemesebb ragadozó hala, elegáns, gyors és óvatos. A süllő sok horgász álma a Tiszán. Most egy igazi tiszai kedvencről beszélgetünk, a süllőről. Sok horgász szerint ő az egyik legnemesebb ragadozó hal a Tiszában, és bizony nem könnyű kifogni.
5: A süllő egyszerre okos, gyors és nagyon óvatos hal. Talán pont ezért övezi ekkora tisztelet a horgászok között.
4: De milyen hal a süllő? A süllő hosszúkás testű ragadozó hal, jellemzőre a hegyes fej, tüskés, hátúszó, ezüstös zöldes szín, gyors mozgás és nagyon jó látása is van.
5: A süllő főleg alkonyatkor és éjszaka aktívabb, szereti a csendesebb, mélyebb vizeket és gyakran lesből támad a kisebb halakra.
4: De miért szereti a Tiszát? A Tisza változatos világa nagyon jó élőhelyet adhat a süllőnek. Mélyebb részek lassan.
5: Óvatos hal nem mindig támad rá könnyen a csalira, ezért sok horgász külön kihívásként tekint rá.
4: Na igen, a süllő nem csak kifogni szeretik sokan, hanem megenni is, a húsa világos, szálkamentesebb és nagyon finom. Sokan a legízletesebb édesvízi halak közé sorolják.
5: Képzeld el, Andrea, nyári este a Tisza parton a víz lassan hullámzik, a horgás csendben figyeli a bot végét, és valahol a mélyben egy süllő éppen vadászik.
4: Egyszer csak finoman megmozdul a damil, nem nagy rántás, inkább óvatos jelzés, és ilyenkor a tapasztalt horgász már sejti, talán süllő van, ahol
5: óvatosabbak, és talán pont ezért olyan nagy élmény találkozni velük. Ez volt a Tiszai Pillanatok, ahol ma a Tisza elegáns ragadozója úszott a középpontba.
3: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Bangkok, a nyüzsgő ázsiai óriásváros, egy város, ahol aranytemplomok, tuktukok, illatos utcai ételek és felhőkarcolók élnek egymás mellett. Most egy igazán különleges és nyüzsgő városba utazunk, Bangkokba, ahol szinte minden egyszerre történik, hangok, illatfelhők, színek, emberek, és közben az egész város lüktet éjjel-nappal.
7: Bangkok Thaiföld fővárosa és Ázsia egyik legizgalmasabb nagyvárosa. Elsőre kicsit kaotikusnak tűnhet, de pont ez adja a varázsát.
6: Az aranytemplomok világa, Bangkok tele van gyönyörű buddhista templomokkal. Azt tudjuk mondani, hogy ott a legismertebb a Hajnal templom, és ott van a híres nagy tér is, ami szinte mesebelinek tűnik aranydíszeivel.
7: Na és persze a tuktukok, ezek a kis háromkerekű járművek Bangkok jelképei lettek, hangosak, gyorsak, és néha úgy cikáznak a forgalomban, mintha versenypályán lennének.
6: És jön az utcák illata Bangkokban, az utcai ételek világa teljesen külön élmény mindenhol. Rizses fogások, egzotikus gyümölcsök, levesek, fűszeres italok, és az ember sokszor már az illatoktól megéhezik.
7: Bangkok különlegessége, hogy a modern világ és a hagyomány egyszerre van jelen. Egyik oldalon hatalmas felhőkarcolók, a másikon több száz éves templomok.
6: És itt van a folyó szerepe is, amely a várost átszeli. Régen a vízi közlekedés nagyon fontos volt itt, és ma is rengeteg hajó közlekedik rajta.
7: Bangkokban szinte mindig meleg van, pálmafák, trópusi növények és az a párás levegő, amit rögtön megérez az ember.
6: Este van Bangkokban, a város fényei tükröződnek a folyón, az utcák tele vannak élettel. Egy tuktuk hangosan elsuhan mellettünk, és az ember érzi, ez a város soha nem alszik igazán.
7: Mert vannak városok, amelyek nem csinálják.

0: rendesek, nem nyugodtak, mégis teljesen magukkal ragadják az embert.
1: És Bangkok pontosan ilyen hangos, színes és felejthetetlen. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma Ázsia egyik legizgalmasabb városába barangoltunk.
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Pénteken a sportos stílusról beszélgettünk, ma pedig jöjjön annak kifonultabb, modernebb rokona, sportosan elegáns stílus. A kényelmes ruhákról, sportcipőkről, lazább darabokról fogunk

0: beszélni, de ma jöjjön egy olyan irányzat, ami egy kicsit elegánsabb, kifőnő múltabb, mégis kényelmes marad, a sportosan elegáns stílus.
1: És ez ma talán az egyik legnépszerűbb
0: stílus között. A sportos stílus inkább lazább, hétköznapibb, melegítő kapucnis felsők, sportos nadrágok, teljes kényelem.
1: A sportosan elegáns stílus viszont már ötvözi a kényelmet az eleganciával, például sportcipő elegáns kabáttal, lazább nadrág blézerrel, egyszerű póló elegáns táskával.
0: A lényeg kiegyensúlyozott hatás, ez a stílus nem túl sportos, de nem is túl mereven elegáns, pont a kettő között található.
1: A fehér sportcipő, elegánsabb szabású nadrág, egyszerű kabát vagy blézer, letisztult pólók, minimalista kiegészítők, sokszor a kevesebb is több.
0: És jön a színek világa. Nagyon kedveltek a fehér, a bézs, a fekete, a szürke és a pasztel színek, mert ezek könnyen kombinálhatók.
1: És miért lett ennyire divatos? Mert ma az emberek szeretnének jól kinézni, de közben kényelmesen is érezni magukat, és a sportosan elegáns stílus ezt nagyon jól tudja.
0: Nőies és modern egyszerre. Egy sportcipő ma már nem feltétlenül csak sportoláshoz tartozik, akár egy elegánsabb szettel is működhet, és ettől lesz igazán a mai megjelenés.
1: Valaki reggel felvesz egy egyszerű fehér sportcipőt, egy elegáns kabátot, és magabiztosan indul a városba. Nem túl merev, nem túl laza, pont kényelmesen stílusos.
0: A divat ma már nem arról szól, hogy szenvedjünk a ruháinkban, hanem arról, hogy jól érezzük magunkat bennük, miközben önmagunk maradunk. Ez volt a Divatpercek, ahol ma a kényelem találkozott az eleganciával.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúz, stílus minden méretben megtalálható.

0: 25.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis egészség és természet. A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsé Biomagüzlet, amely a piactér 13-as szám alatt található. A Biomagüzletben megtalálhatók gyógynövényteák és teakeverékek a szervezet támogatására, rozsdús magvak és olajos magvak, gluténmentes és teljes kiörlésű lisztek, természetes édesítők, valamint számos egészséges alapanyag a mindennapi táplálkozáshoz. Biomag, ahol a természet ereje a mindennapok része.
4: Most pedig beszéljünk az almacukorról, a gyümölcsök természetes édességéről. Ott van az almában, a mézben és sok gyümölcsben, mégis kevesen tudják pontosan, mi az az almacukor. Most egy olyan dologról beszélgetünk, amivel szinte minden nap találkozunk, mégis keveset beszélünk róla, az almacukorról. Az almacukor más néven fruktóz. Ez egy természetes gyümölcscukor, ami sok gyümölcsben és mézben is megtalálható.
5: Az emberek természetesen már ősidők óta fogyasztottak fruktózt, hiszen gyümölcsöket évezredek óta eszünk, de magát a fruktózt, mint külön anyagot a tudomány a 19. században kezdte részletesebben vizsgálni.
4: De hol található meg? Almában, körtében, szőlőben, mézben, sok más gyümölcsben is, és innen kapta valójában a nevét is, hogy almacukor.
5: A fruktóz az egyik legédesebb természetes cukorfajta, ezért kisebb mennyiségben is nagyon édes íz adhat. De mire használja a szervezet? A szervezet energiát tud nyerni belőle, a gyümölcsökben található fruktóz ráadásul rostokkal, vitaminokkal és vízzel együtt kerül a szervezetbe, és ez fontos különbség. Természetesen vagy hozzáadott. Na, itt van egy nagyon érdekes rész. Nem ugyanaz egy almát megenni, vagy túl sok hozzáadott cukrot fogyasztani, mert a gyümölcsben ott vannak a rostok és más hasznos anyagok is.
4: A túl sok cukor problémát okozhat. Mint mindenből, ebből sem jó a túl sok, a túlzott cukorfogyasztás hosszú távon megterhelheti a szervezetet, és ma már sok feldolgozott élelmiszerben is található hozzáadott cukor. A gyümölcsöknek azért van ám értékük, a természetes gyümölcsök viszont továbbra is fontos részei lehetnek a kiegyensúlyozott táplálkozásnak, mértékkel és változatosan fogyasztva sok értékes tápanyagot adnak.
5: Egy friss alma roppanása ősszel talán az egyik legegyszerűbb, mégis legtermészetesebb édesség a világon. A természet sokszor már régen megalkotta azt, amit az ember később próbált megérteni. Ez az almacukor is ilyen. Egyszerű, természetes és régóta velünk van. Ez volt a Biopercek, ahol ma a gyümölcsök természetes édességének titkát fedeztük fel.
3: A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Biomagüzlet, a piactér 13-as szám alatt. Ha egészséges alapanyagokat, természetes élelmiszereket vagy gyógynövényeket keres, érdemes betérni a Biomagüzletbe. Biomag, ahol a természet és az egészség találkozik.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: 103.5. Feels good.
2: Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
4: Milyen színvaló a hálószobába? A hálószoba nem csak egy szoba, hanem a pihenés, a nyugalom és az elcsendesedés helye is. Most arról beszélgetünk, hogy milyen színek ajánlottak a hálószobába, és melyek azok, amelyek nem biztos, hogy a legjobb választások, mert a színek bizony hatnak a hangulatunkra is.
5: És a hálószoba különösen érzékeny hely ebből a szempontból, hiszen itt szeretnénk megnyugodni, pihenni és kikapcsolni.
4: A legnyugodtabb színek a hálószobába általában nyugodtabb, lágyabb árnyalatokat ajánlják, például bécs, világos szürke, pasztelszínek, halványzöld, puderrózsaszín és a tört fehér. De miért jó a kék?
5: A világos kék sok ember számára nyugtató hatású lehet, a víz és az ég színeire emlékeztet, ezért békésebb hangulatot teremthet.
4: A zöld hatás, a zöld a természet színe sokan kiegyensúlyozottnak és harmonikusnak érzik.
5: Otthonos és meleg érzést adhatnak, és könnyen kombinálhatók más színekkel is.
4: De mely színek nem ideálisak? Vannak színek, amelyek túl élénkek, vagy túl erősek lehetnek hálószobába, például erős piros, rozs, neon szín, nagyon élénk narancs, túl harsány sárga, de miért nem jó a túl erős piros?
5: A piros energikus és figyelemfelkeltő szín. Ez jó lehet bizonyos helyiségekben, de hálószobában sok ember
4: fontos a hálószobának jó esetben. Azt kell sugalnia, most meg lehet nyugodni, és ebben a színeknek is nagy szerepük van. De nem fontosak csak a fények is.
5: Igen, és nem csak a fal színe számít, hanem az is, milyen a világítás. A melegebb fények általában nyugodtabb hangulatot adnak este.
4: Este van a hálószobában lágy fény, világít a falak nyugodt bézs árnyalatúak, és az ember már attól is megnyugszik egy kicsit, hogy belép a szobába.
5: Az otthon színei sokkal jobban hatnak ránk, mint gondolnánk, és néha a legjobb színek azok, amelyek csendben segítenek megpihenni. Ez volt a Színes Percek, ahol ma a nyugodt hálószobák titkos színeit kerestük.
3: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor. Alapoktól a befejezésig.

0: Music Sauce.
1: Con la radio.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Illatok, ízek, hagyományok. A konyha lelke, a fűszer. Ez a fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika. 100% hazai alapanyagból. Hagyomány és minőség minden csipetben.
4: A Majoránna, a magyar konyha illatos klasszikusa, van egy fűszer, amelynek az illata sokaknak rögtön a házias ételeket és a nagymama konyháját idézi fel, ez a Majoránna. Most egy igazán jól ismert és szeretett fűszerről fogunk beszélgetni, talán nincs is sok olyan magyaros étel, amelyhez ne illene valamilyen formában.
5: És érdekes módon a majoránna egyszerre tud lágy és karakteres lenni, nem harsány fűszer, mégis rögtön felismerjük az illatát.
4: De honnan származik a majoránna eredetileg? A mediterrán térségből származik, már az ókorban is ismerték és termesztették. A görögök és a rómaiak is kedvelték.
5: És már akkor is különlegesnek tartották. Régen a majoránnát a boldogság és a szeretet növényének is tartották, egyes helyeken esküvői koszorúkba is fonták.
4: És mire használjuk? Na, itt jön az a rész, amikor mindenki megéhezik a majoránna, nagyon illik a krumplis ételekhez, pörköltekhez, kolbászos fogásokhoz, levesekhez, töltelékekhez, húsételekhez.
5: A burgonyás ételek szinte életre kelnek egy kis majorannától, és sok hagyományos magyar recept elképzelhetetlen nélküle.
4: Gyógynövényként is ismerik régen, nem csak fűszerként használták, a népi gyógyászatban is ismert növény volt, illata és aromája miatt sokan nyugtató hangulattal társították.
5: Mert hogy a kertben is szép a majoránna, napfénykedvelő növény, szereti a meleget és a jó vízelvezetésű talajt, és virágzáskor a méhek is kedvelik.
4: A konyhában lassan fő egy tartalmas leves, valaki a végén óvatosan hozzáad egy csipet majorannát, és hirtelen az egész ételnek otthonos illata lesz.
5: Mert a legjobb fűszerek sokszor nem harsányak, csendesen teszik különlegessé az ételt, és a majoránna pontosan ilyen, meleg, otthonos és időtlen. Ez volt a fűszerpercek, ahol ma a magyar konyha egyik legkedvesebb illata lengte be a stúdiót.
3: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze, gondosan feldolgozva.

0: This is the station.
1: I am Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: On the radio.
4: Vajon mit tartogat ma az égbolt? Napsütést? Esőt? Vagy egy különleges természeti jelenséget? Ez az időjárás természeti érdekességgel rovat a Tisza hangjában. A rovat támogatója a Zentai Bauplast PVC nyílászárók gyártója, ahol modern, többkamrás PVC ablakok és ajtók készülnek. A Bauplast méretre gyártást és szakszerű beépítést is vállal. Zenta, Dózsa György utca 34. Telefon 064-642-2045. Bauplast. Érezhető különbség.
5: Napközben túlnyomó napos meleg idő várható, erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 22 Celsius fok körül alakul. Kedden változóan felhős időben lesz részünk, szerdán kisüt a nap, de erősen északnyugati széltől kell tartani. Csütörtöktől változóan felhős lesz az

0: veled is megtehetnek.
1: De hogyan jut el hozzánk? Erős légköri áramlatok szállítják Európa felé, és amikor délről érkezik a levegő, akkor egészen a Balkánig, Magyarországig, vagy még északabbra is eljuthat.
0: Sokan először az autójukon veszik észre, eső után sárgás-barnás porréteg jelenhet meg rajta, de a naplementék is különlegesebbek lehetnek ilyenkor.
1: De miért lesz szebb a naplemente? A porszemek másképp szórják a fényt, ezért gyakran vörösebb, narancsosabb, látványosabb lehet az égbolt, de veszélyes lehet?
0: A legtöbb ember számára általában nem jelent komoly veszélyt, viszont aszmások, allergiások, légzőszervi problémával élők érzékenyebbek lehetnek rá, a finom por irritálhatja a légutakat.
1: De miért kezdhet a homokkal? A kutatók szerint a szaharai porral együtt apró ásványi részecskék pollenek és mikroorganizmusok is utazhatnak. A természetben a levegő állandó mozgásban van.
0: Érdekes módon a szaharai por nem csak problémát jelenthet, bizonyos ásványi anyagokat is szállít, amelyek például az óceánok vagy erdők ökoszisztémájára is hatással lehetnek.
1: És az időjárásra? A por hatással lehet. A felhőképződésre, a levegő tisztaságára, a napsütés erősségére, és néha kissé, ködösebbé, opálosabbá teheti az eget.
0: Egy nyári este az ég szokatlanul vörösre vált, az emberek megállnak és nézik a különleges színeket, miközben több ezer kilométerrel arrébb a Szahara homokja utazik a levegőben.
1: A természet néha egészen hihetetlen módon kapcsolja össze a világ különböző részeit.
0: És ki gondolná, hogy egy afrikai sivatag pora egyszer a mi autónkra hullik le? Ez volt az időjárás, ahol ma a Szahara szele egészen a stúdióig fújt.
2: Ennyi volt az időjárás természeti érdekességgel rovatunk. Támogatunk a Zentai Bauplast PVC nyilászárók gyártója, ahol az ablakok, ajtók mellett árnyékolás technikai megoldások széles választéka is megtalálható. A Bauplast célja, hogy ügyfeleinek ne csupán egy terméket, hanem hosszú távú komfortot, energiahatékonyságot és biztonságot biztosítson. Telefon 064 642 2044. Magyarországon a Bauplast nyilászárói webshopon keresztül is elérhetők. www.bauplasthungary.eu. Bauplast. Megbízható védelem az otthonodnak minden évszakban.
3: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
4: Panda Rádió.
3: Ez a Panda Rádió.

0: programajánlón következő visszahangja műsorunkban a programajánló támogatója a Martonosi Remény Catering.
1: Menüebédek, pizzák, rostélyosok hatalmas választéka várja önöket Martonoson a Tenkovszka 13 szám alatt.
0: Ebédrendelést minden nap 11 óráig fogadnak, és 30, illetve 50 cm-es pizzák közül is választhatnak. Telefon 062-465-364-es.
1: De nézzük a programokat! Május végén egy igazi galaktikus élmény érkezik Magyarkan.
0: A művészetek házában vetítik a Star Wars, a Mandalóri és Grogu című amerikai sci-fi fantasy.
1: Magyar nyelvű szinkronnal, látványos kalanddal és természetesen rengeteg izgalommal.
0: A belépőjegy 450 dinár, jegyértékesítés május 28-án kezdődik. Különleges kiállítás is nyílik azonban a Dobó Tihamér képtárban is.
1: 6 új Igor Lázin kiállítása május 21-én csütörtökön 18 órától várja az érdeklődőket.
0: A 6 újú képek különleges világot tárnak elénk a harmónia, az érzékelés és a világok közötti kapcsolat szimbólumaival.
1: Egy kiállítás, amely garantáltan elgondolkodtat és magával ragad.
0: De itt a Tricikli Fesztivál keretében pedig a Vajdasági Tanya Színház története elevenedik meg egy dokumentumfilmben.
1: Hernyeg György és Kovács Frigyes újra együtt a szabad ég alatt.
0: A vetítés előtt 17 óra 15 perctől beszélgetés az alkotókkal, Kálkovács Ákossal és Oláh Tamással.
1: Egy történet a színházról, közösségről és a vajdasági magyar kultúra erejéről. És ha szerettek alkotni,
0: május 25-én bútorfestő műhely munka vár benneteket Magyar Kanizsán.
1: Frank Sörös Melinda vezetésével ezúttal fakeretet díszíthetnek a résztvevők, amit később

0: akár tükörként vagy képkeretként is használhatnak.
1: De siessetek, már csak egy szabad hely maradt. Információ és jelentkezés a 063 545 386-os telefonszámon. A programajánló támogatója a Martonosi Remény Catering,
0: ahol finom menü ebédek, rostélyosok és frissen sült pizzák várják Önöket minden nap Martonoson a Tenkovszka 13 szám alatt a 062 465 364-es telefonszámon lehet leadni a rendeléseket, és kapcsolódjatok ki, töltődjetek fel, és érezzétek jól magatokat!

És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, de a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig, reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5, Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos zöld környezetben a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.

0: óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Május 16-án megnyílt a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár. Az újvidéki rendezvényen csütörtökig 40 ország 1200 kiállítója mutatja be termékeit. Az egy hétig tartó esemény sorozat partnerországa idén Csehország, a látogatók pedig gépkiállítások, élelmiszeripari bemutatók és nagyszabású állattenyésztési programok közül válogathatnak. Vasárnap többen konkrét vásárlási szándékkal érkeztek. Az újvidéki vásáron idén is külön figyelmet kapott az innováció, a digitalizáció és az élelmiszerbiztonság és a fiatal gazdák szerepe. Ugyanakkor folytatódik az állattenyésztési kiállítás, amely keretében mintegy 750 kiemelkedő tenyészállatot tekinthetnek meg az érdeklődők. Két nagyértékű pályázati lehetőséget is kért a tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárság. A növénytermesztésben, valamint az állattenyésztésben használatos eszközök beszerzésére június 12-ig lehet pályázni, összesen 565 millió dinár értékben. Mutatott rá a gazdák körében évek óta népszerű lehetőségekre Tóth Zoltán illetékes titkárhelyettes. Ugyanakkor bejelentette, várhatóan meghosszabbítják a fiatal gazdák támogatására irányuló, eredetileg május 18-ai határidővel kiírt pályázat beadási határidejét is. Megerősítette, mindkét pályázatra június 12-éig várják a gazdák jelentkezését. A határidőket illetően eredetileg május 18-áig írták ki a lehetőséget a fiatal pályakezdő gazdák támogatására, ám a pályázat népszerűsége miatt a napokban várhatóan május 25-ére módosítják a beadási határidőt. Továbbra is fogadják a falusi turizmussal is foglalkozó gazdák igényléseit, akik a korábban közzétett összesen 30 millió dinár értékű kiírásra jelentkezhetnek. Ezen a pályázat határideje május 22-e, de erre a dátumra hosszabbították meg a lehetőséget az önkormányzatoknak is arra, hogy a vízvezeték fenntartásához és építéséhez szükséges technikai dokumentáció kidolgozására pályázzanak összesen 274,5 millió dinár értékben. A kiírás határideje eredetileg május 8-a volt, amikor a lezárult vadászegyesületek fejlesztéseit ösztönző csaknem 132 millió dinár értékű kiírás is, valamint a tűzoltó egyesületek befektetéseit is támogató 30 millió dináros keretösszegű lehetőség is. A közbeszerzési bizottság azt javasolta, hogy az MVM Délbácska vezette konzorcium kapja meg az Újvidék és a magyar határ közötti kőolajvezeték megépítésére kiírt szerződést, közölte a pancsovai Transnafta vállalat, közölte az RTV. A beruházás értéke áfa nélkül 14,5 milliárd dinár, áfával együtt pedig meghaladja a 17,4 milliárd dinárt. A kivitelezői konzorciumban több szerbiai vállalat is részt vesz. A Transnafta még tavaly decemberben írta ki a trendet a Szerbia és Magyarország közötti kőolajvezeték megépítésére. A munkálatok a horgosi határátkelőtől az újvidéki termálig tartó szakaszt érintik. Az új vezeték lehetővé teszi, hogy Szerbia Magyarország felől is kőolajhoz jusson a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A projekt célja az energiaellátási útvonalak diverzifikálása, valamint az ország energiabiztonságának erősítése. A szerbiai szakasz valamivel több mint 100 kilométer hosszú lesz, tervezett éves kapacitása pedig mintegy 5,5 millió tonna nyersolaj.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárló központok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
5: Az időjárás jelentés támogatója a Jelodom. Minőségi ajtók, ablakok és kiegészítők gyártója. Szakszerű beépítéssel.
3: A mai napon derűs lesz a reggel, Bánátban azonban előfordulhat eső. Napközben túlnyomóan napos meleg idő várható. Erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 22 Celsius fok körül alakul. Kedden változóan felhős időben lesz részünk. Szerdán kisüt a nap, de erős északnyugati széltől kell tartani. Csütörtöktől változóan felhős lesz az idő. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 183, Zentánál 252 cm magas.
5: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég, amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
3: A mai napon nem érkezik front, de a még változékony helyenként szeles idő fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszullét és légzési problémák felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A borongós csapadékos időben lehangoltak, kedvetlenek lehetünk, és romlik hő és komfortérzetünk. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. Egyeseknél dekoncentráltság, tompaság és fáradékonyság jelentkezhet. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Reklám. Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-55-7575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.

Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i 1. maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Park i Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből family csomagok. www.stkable.tv.

0: bútorszövet, méteráró, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyar Kanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
1: Ez volt a reklám.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.

0: dél van.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszerta biztonsági zárszaküzlet. Elzetszerta, Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Május 16-án megnyílt a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár. Az újvidéki rendezvényen csütörtökig 40 ország 1200 kiállítója mutatja be termékeit. Az egy hétig tartó eseménysorozat partnerországa idén Csehország, a látogatók pedig gépkiállítások, élelmiszeripari bemutatók és nagyszabású állattenyésztési programok közül válogathatnak. Vasárnap többen konkrét vásárlási szándékkal érkeztek. Az újvidéki vásáron idén is külön figyelmet kapott az innováció, a digitalizáció és az élelmiszerbiztonság és a fiatal gazdák szerepe. Ugyanakkor folytatódik az állattenyésztési kiállítás, amely keretében mintegy 750 kiemelkedő tenyészállatot tekinthetnek meg az érdeklődők. Két nagyértékű pályázati lehetőséget is kért a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság. A növénytermesztésben, valamint az állattenyésztésben használatos eszközök beszerzésére június 12-ig lehet pályázni, összesen 565 millió dinár értékben. Mutatott rá a gazdák körében évek óta népszerű lehetőségekre Tóth Zoltán illetékes titkárhelyettes. Ugyanakkor bejelentette, várhatóan meghosszabbítják a fiatal gazdák támogatására irányuló, eredetileg május 18-ai határidővel kiírt pályázat beadási határidejét is. Megerősítette, mindkét pályázatra június 12-éig várják a gazdák jelentkezését. A határidőket illetően eredetileg május 18-áig írták ki a lehetőséget a fiatal pályakezdő gazdák támogatására, ám a pályázat népszerűsége miatt a napokban várhatóan május 25-ére módosítják a beadási határidőt. Továbbra is fogadják a falusi turizmussal is foglalkozó gazdák igényléseit, akik a korábban közzétett összesen 30 millió dinár értékű kiírásra jelentkezhetnek. Ezen a pályázat határideje május 22-e, de erre a dátumra hosszabbították meg a lehetőséget az önkormányzatoknak is arra, hogy a vízvezeték fenntartásához és építéséhez szükséges technikai dokumentáció kidolgozására pályázzanak összesen 274,5 millió dinár értékben. A kiírás határideje eredetileg május 8-a volt, amikor a lezárult vadászegyesületek fejlesztéseit ösztönző csaknem 132 millió dinár értékű kiírás is, valamint a tűzoltó egyesületek befektetéseit is támogató 30 millió dináros keretösszegű lehetőség is. A közbeszerzési bizottság azt javasolta, hogy az MVM Délbácska vezette konzorcium kapja meg az Újvidék és a magyar határ közötti kőolajvezeték megépítésére kiírt szerződést, közölte a Pancsovai Transnafta vállalat, közölte az RTV. A beruházás értéke áfa nélkül 14,5 milliárd dinár, áfával együtt pedig meghaladja a 17,4 milliárd dinárt. A kivitelezői konzorciumban több szerbiai vállalat is részt vesz. A Transnafta még tavaly decemberben írta ki a trendet a Szerbiai és Magyarország közötti kőolajvezeték megépítésére. A munkálatok a horgosi határátkelőtől az újvidéki termálig tartó szakaszt érintik. Az új vezeték lehetővé teszi, hogy Szerbia Magyarország felől is kőolajhoz jusson a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A projekt célja az energiaellátási útvonalak diverzifikálása, valamint az ország energiabiztonságának erősítése. A szerbiai szakasz valamivel több mint 100 km hosszú lesz, tervezett éves kapacitása pedig mintegy 5,5 millió tonna nyersolaj.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárló központok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jelodom. Minőségi ajtók, ablakok és kiegészítők gyártója. Szakszerű beépítéssel.
3: A mai napon derűs lesz a reggel, Bánátban azonban előfordulhat eső. Napközben túlnyomóan napos meleg idő várható. Erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 22 Celsius fok körül alakul. Kedden változóan felhős időben lesz részünk. Szerdán kisüt a nap, de erős északnyugati széltől kell tartani. Csütörtöktől változóan felhős lesz az idő. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 183, Zentánál 252 cm magas.
4: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég, amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
3: A mai napon nem érkezik front, de a még változékony helyenként szeles idő fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszullét és légzési problémák felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A borongós csapadékos időben lehangoltak, kedvetlenek lehetünk, és romlik hő és komfortérzetünk. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. Egyeseknél dekoncentráltság, tompaság és fáradékonyság jelentkezhet. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
5: S Vodarek.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Május 16-án megnyílt a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár. Az újvidéki rendezvényen csütörtökig 40 ország 1200 kiállítója mutatja be termékeit. Az egy hétig tartó eseménysorozat partnerországa idén Csehország, a látogatók pedig gépkiállítások, élelmiszeripari bemutatók és nagyszabású állattenyésztési programok közül válogathatnak. Vasárnap többen konkrét vásárlási szándékkal érkeztek. Az újvidéki vásáron idén is külön figyelmet kapott az innováció, a digitalizáció és az élelmiszerbiztonság és a fiatal gazdák szerepe. Ugyanakkor folytatódik az állattenyésztési kiállítás, amely keretében mintegy 750 kiemelkedő tenyészállatot tekinthetnek meg az érdeklődők. Két nagyértékű pályázati lehetőséget is kért a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. A növénytermesztésben, valamint az állattenyésztésben használatos eszközök beszerzésére június 12-ig lehet pályázni, összesen 565 millió dinár értékben. Mutatott rá a gazdák körében évek óta népszerű lehetőségekre Tóth Zoltán illetékes titkárhelyettes. Ugyanakkor bejelentette, várhatóan meghosszabbítják a fiatal gazdák támogatására irányuló, eredetileg május 18-ai határidővel kiírt pályázat beadási határidejét is. Megerősítette, mindkét pályázatra június 12-éig várják a gazdák jelentkezését. A határidőket illetően eredetileg május 18-áig írták ki a lehetőséget a fiatal pályakezdő gazdák támogatására, ám a pályázat népszerűsége miatt a napokban várhatóan május 25-ére módosítják a beadási határidőt. Továbbra is fogadják a falusi turizmussal is foglalkozó gazdák igényléseit, akik a korábban közzétett összesen 30 millió dinár értékű kiírásra jelentkezhetnek. Ezen a pályázat határideje május 22-e, de erre a dátumra hosszabbították meg a lehetőséget az önkormányzatoknak is arra, hogy a vízvezeték fenntartásához és építéséhez szükséges technikai dokumentáció kidolgozására pályázzanak összesen 274,5 millió dinár értékben. A kiírás határideje eredetileg május 8-a volt, amikor a lezárult vadászegyesületek fejlesztéseit ösztönző csaknem 132 millió dinár értékű kiírás is, valamint a tűzoltó egyesületek befektetéseit is támogató 30 millió dináros keretösszegű lehetőség is. A közbeszerzési bizottság azt javasolta, hogy az MVM Délbácska vezette konzorcium kapja meg az Újvidék és a magyar határ közötti kőolajvezeték megépítésére kiírt szerződést, közölte a Pancsovai Transnafta vállalat, közölte az RTV. A beruházás értéke áfa nélkül 14,5 milliárd dinár, áfával együtt pedig meghaladja a 17,4 milliárd dinárt. A kivitelezői konzorciumban több szerbiai vállalat is részt vesz. A Transnafta még tavaly decemberben írta ki a trendet a Szerbia és Magyarország közötti kőolajvezeték megépítésére. A munkálatok a horgosi határátkelőtől az újvidéki termálig tartó szakaszt érintik. Az új vezeték lehetővé teszi, hogy Szerbia Magyarország felől is kőolajhoz jusson a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A projekt célja az energiaellátási útvonalak diverzifikálása, valamint az ország energiabiztonságának erősítése. A szerbiai szakasz valamivel több mint 100 kilométer hosszú lesz, tervezett éves kapacitása pedig mintegy 5,5 millió tonna nyersolaj.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárló központok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jelodom. Minőségi ajtók, ablakok és kiegészítők gyártója. Szakszerű beépítéssel.
2: A mai napon derűs lesz a reggel, Bánátban azonban előfordulhat eső. Napközben túlnyomóan napos meleg idő várható. Erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 22 Celsius fok körül alakul. Kedden változóan felhős időben lesz részünk. Szerdán kisüt a nap, de erős északnyugati széltől kell tartani, csütörtöktől változóan felhős lesz az idő. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 183, Zentánál 252 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvosmeteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég, amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
2: A mai napon nem érkezik front, de a még változékony helyenként szeles idő fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszullét és légzési problémák felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A borongós csapadékos időben lehangoltak, kedvetlenek lehetünk, és romlik hő és komfortérzetünk. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. Egyeseknél dekoncentráltság, tompaság és fáradékonyság jelentkezhet. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. stcable.tv.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Baneckó Arangyalovó.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i prvi maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
5: Ez volt a reklám.

0: állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Május 16-án megnyílt a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár. Az újvidéki rendezvényen csütörtökig 40 ország, 1200 kiállítója mutatja be termékeit. Az egy hétig tartó eseménysorozat partnerországa idén Csehország, a látogatók pedig gépkiállítások, élelmiszeripari bemutatók és nagyszabású állattenyésztési programok közül válogathatnak. Vasárnap többen konkrét vásárlási szándékkal érkeztek. Az újvidéki vásáron idén is külön figyelmet kapott az innováció, a digitalizáció és az élelmiszerbiztonság és a fiatal gazdák szerepe. Ugyanakkor folytatódik az állattenyésztési kiállítás, amely keretében mintegy 750 kiemelkedő tenyészállatot tekinthetnek meg az érdeklődők. Két nagyértékű pályázati lehetőséget is kért a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság. A növénytermesztésben, valamint az állattenyésztésben használatos eszközök beszerzésére június 12-ig lehet pályázni, összesen 565 millió dinár értékben. Mutatott rá a gazdák körében évek óta népszerű lehetőségekre Tóth Zoltán illetékes titkárhelyettes. Ugyanakkor bejelentette, várhatóan meghosszabbítják a fiatal gazdák támogatására irányuló, eredetileg május 18-ai határidővel kiírt pályázat beadási határidejét is. Megerősítette, mindkét pályázatra június 12-ig várják a gazdák jelentkezését. A határidőket illetően eredetileg május 18-ig írták ki a lehetőséget a fiatal pályakezdő gazdák támogatására, ám a pályázat népszerűsége miatt a napokban várhatóan május 25-ére módosítják a beadási határidőt. Továbbra is fogadják a falusi turizmussal is foglalkozó gazdák igényléseit, akik a korábban közzétett összesen 30 millió dinár értékű kiírásra jelentkezhetnek. Ezen a pályázat határideje május 22-e, de erre a dátumra hosszabbították meg a lehetőséget az önkormányzatoknak is arra, hogy a vízvezeték fenntartásához és építéséhez szükséges technikai dokumentáció kidolgozására pályázzanak összesen 274,5 millió dinár értékben. A kiírás határideje eredetileg május 8-a volt, amikor a lezárult vadászegyesületek fejlesztéseit ösztönző csaknem 132 millió dinár értékű kiírás is, valamint a tűzoltó egyesületek befektetéseit is támogató 30 millió dináros keretösszegű lehetőség is. A közbeszerzési bizottság azt javasolta, hogy az MVM Délbácska vezette konzorcium kapja meg az Újvidék és a magyar határ közötti kőolajvezeték megépítésére kiírt szerződést, közölte a pancsovai Transnafta vállalat, közölte az RTV. A beruházás értéke áfa nélkül 14,5 milliárd dinár, áfával együtt pedig meghaladja a 17,4 milliárd dinárt. A kivitelezői konzorciumban több szerbiai vállalat is részt vesz. A Transnafta még tavaly decemberben írta ki a trendet a Szerbia és Magyarország közötti kőolajvezeték megépítésére. A munkálatok a horgosi határátkelőtől az újvidéki termálig tartó szakaszt érintik. Az új vezeték lehetővé teszi, hogy Szerbia Magyarország felől is kőolajhoz jusson a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A projekt célja az energiaellátási útvonalak diverzifikálása, valamint az ország energiabiztonságának erősítése. A szerbiai szakasz valamivel több mint 100 km hosszú lesz, tervezett éves kapacitása pedig mintegy 5,5 millió tonna nyersolaj.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Május 18-a és 31-e között fokozott közlekedési ellenőrzést tart a szerbiai közlekedési rendőrség. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A minisztérium arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy tartsák be a szabályokat és legyenek fokozottan óvatosak, hogy csökkenjen a súlyos közlekedési balesetek száma. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárló központok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jelodom. Minőségi ajtók, ablakok és kiegészítők gyártója. Szakszerű beépítéssel.
2: A mai napon derűs lesz a reggel, Bánátban azonban előfordulhat eső. Napközben túlnyomóan napos meleg idő várható. Erős északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 22 Celsius fok körül alakul. Kedden változóan felhős időben lesz részünk. Szerdán kisüt a nap, de erős északnyugati széltől kell tartani. Csütörtöktől változóan felhős lesz az idő. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 183, Zentánál 252 cm magas.
3: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az Orvos Meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég, amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
2: A mai napon nem érkezik front, de a még változékony helyenként szeles idő fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat okozhat. Egyeseknél szédülés, rosszullét és légzési problémák felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A borongós csapadékos időben lehangoltak, kedvetlenek lehetünk, és romlik hő és komfortérzetünk. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. Egyeseknél dekoncentráltság, tompaság és fáradékonyság jelentkezhet. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Beneckó Arangyalovó.

0: Thank you very much. Good night once again.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv

Rádió. Hit music. Panda Rádió.

вчерашня вест. Svi smo mi gospodari sveta.

Gyűlöletrabja. Rabja. Majd kiforgatja. Minden szavamat és átkoz. Mert aki brancsoknak tagja,

0: és aki gyűlöl majd érte, az lesz a bosszú népe.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: Okay, Jenny! No.
4: This is the station.
5: I'm Charlie XCX.
6: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fanda Rádió.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.